0: változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára késült a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő lesz. Két uniós pályázat is megjelenik a villamos energiarendszer fejlesztésére. Tiltott potenciálnövelővel kereskedő bandát számoltak fel a nyomozók. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata, a Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteni. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a katasztrófavédelmi főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Letartóztattak négy férfit, akik éveken át bűnszervezetben árultak tiltott potenciálnövelőt és illegális gyógyszereket. Ötödik társuk bűnügyi felügyelet alá került. A banda hetente többször szállította Magyarországról Szlovákiába a termékeket, amiket onnan postáztak tovább különböző európai országokba. A gyógyszereket nyilvános internetes oldalakon árulták, vagy kriptovalutában lehetett fizetni, vagy külföldi bankszámlára utaltatták a pénzt. A csoport éves forgalma meghaladhatta az 1 milliárd forintot. Több órára későt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: között állom képben, félve kisebb tébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hív mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, ölel át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, a külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter Orbán Anita német partnerével, megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézi Dávid ismertette. A forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő lesz. Két uniós pályázat is megjelenik a villamos energiarendszer fejlesztésére. Tiltott potencia növelővel kereskedő bandát számoltak fel a nyomozók. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hítihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata, a Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteni. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Letartóztattak négy férfit, akik éveken át bűnszervezetben árultak tiltott potencia növelőt és illegális gyógyszereket. Ötödik társuk bűnügyi felügyelet alá került. A banda hetente többször szállította Magyarországról Szlovákiába a termékeket, amiket onnan postáztak tovább különböző európai országokba. A gyógyszereket nyilvános internetes oldalakon árulták, vagy kriptovalutában lehetett fizetni, vagy külföldi bankszámlára utaltatták a pénzt. A csoport éves forgalma meghaladhatta az 1 milliárd forintot. Több órára késő a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidéket. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményeit a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatódtak a kedden megkezdett légicsapások, amelyeket egy feltételezhetően iráni drónakcióban lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök. Közben az amerikai hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a harcok folytatására, ha Irán a megegyezés helyett az agressziót választja. Teherán tagadja a vádakat. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstop. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14-21 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13 szombat este 9 óra Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Figyelem, időpontváltozás. Egészségügyi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony idő lesz, a közeljövőben sor kerülhet az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozójára. Ma kezdődik, és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss felmérésből. A felmérések szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de mivel a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest is. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ma kezdődik, és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyv napok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
0: Indul! A reggel.
5: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 perc elmúlt 7 óra, ez már a napindítónk, június 11-én csütörtökön, amikor is a barnabásokat és a barnákat köszöntetjük névnapjukon. Isten éltesse névnapos hallgatóinkat. Itt a Trio FM-en belevágunk a csütörtök reggelbe, itt a kispéntek, a Jászsel kedvenc zené mellett igyekszem ma is a leghasznosabb információkat átadni önöknek. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózzunk együtt ma is.

A Trio FM napindítóját hallgatják, reggel 7-kor 14 fokot mutatott a hőmérő itt Jászberényben, az éjszaka folyamán pedig záporok, zivatarok vonultak át térségünkön. Csütörtökön ismét változékony időre készülhetünk, a reggeli órákban még előfordulhat eső és zápor, majd napközben változóan felhős napos időben bízhatunk, elvétve kisebb eső még kialakulhat. A nyugati északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, a hőmérséklet pedig a mostani 14 fokról egészen 23 fokig emelkedik. Az előrejelzésünk után pedig Alex Warren slágerét hozom itt az Eternity.

0: friss közlekedési információk itt a Triú FM-en. A 4-es számú főút Szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felül végén dilatációs szerkezetet cserélnek, emiatt félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, így komoly torlódásokra kell készülniük az erre közlekedőknek. Különösen figyeljenek arra, hogy június 12-én és 13-án éjszaka a hidat teljesen lezárják, a tehergépjárműveket ekkor az M4-es autót felé terelik. Itt Jászberényben is korlátozásokra kell készülni. Június 12-én a mozgás éjszakája rendezvény miatt délután 16 óra 30 perctől egészen éjfélig teljesen lezárják a Sportpálya utca, Rákóczi út és Liget utca közötti szakaszát. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat a helyszíni tárolókban, illetve a kis műfűves pálya melletti Zagyapart utcában tehetik le. A térségünkben több összekötő úton is folynak munkálatok, útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárás nehezíti a haladást a Jászapáti és Jászszent András közötti 32-28-as úton, valamint a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti 32-26-os úton. Szintén félpályás korlátozás van érvényben munkálatok miatt az Átányi bekötő úton, valamint a Monor és Tápiószál közötti 31-12-es úton is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

0: It's the invasion. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: Ez a Trio FM jazzberényből. Már is nézzük, mit ír csütörtökre a horoszkópunk. A kosok számára új nézőpontok érkezhetnek. A Bika Hold energiája segít meglátni, mi akadályoz önöket eddig a haladásban. A bikák számára a délután megkönnyebbülést hoz, egy fontos ügyben elismerésre számíthatnak. A lényeg most az önelfogadás. Az ikreknek érdemes lassítaniuk, figyeljenek a belső hangra és a testi jelzéseire. Ez az érzelmi méregtelenítés ideje. A rákoknál a belső biztonság kerül most előtérbe, érdemes a gyökerekhez nyúlni és elengedni a már nem tápláló szokásokat. Az oroszlánoknál a kapcsolatok kerülnek a fókuszba, érdemes átgondolni, kik azok, akik valódi energiát adnak, és kik azok, akik csak fárasztják önöket. A szűzeknél a munka, a motiváció és az elégedettség kérdései válnak fontossá, ne feledjék, a siker nem csak elismerés, hanem belső elégedettség is. Hozom hamarosan a folytatást.
1: A reggel is mellette szól. Trio FM, reggeli starter.

Itt a horoszkópunk második része, a mérlektől a halakig. A mérlek számára a felszínes dolgok helyett a tartalmasabb kommunikáció válik fontossá, érdemes a minőségi időre koncentrálni. A skorpióknál a kapcsolatok tükröt tartanak, itt az őszinteség ideje, valakitől értékes tanács érkezhet. A nyilasoknak érdemes egy kicsit lassítaniuk, igyanak egy jó kávét, vagy sétáljanak a természetben, ezek most meghozzák az új ötleteket. A bakoknál az öngondoskodás a kulcs, az öröm jár önöknek, ne feledkezzenek meg a hétköznapi kikapcsolódásról sem. A vízöntőknek a délutáni lassítás segít az alapok rendezésében, ami remek alapot hoz majd a jövőbeli tervekhez. Végezetül a halak figyeljenek arra, hogy mit és hogyan mondanak, egy vitás helyzet tisztázásában most önök segíthetnek.

0: Nagyon kedves és szép reggelt kívánok mindenkinek itt a csütörtöki napindítónkban. Következnek a hírek, hiszen hamarosan 8 óra előtte ajánlataink, valamint egy kis ízelítő a következő óránk nyitódalából. Hazai vizekre vezünk a New World Empire sikerével.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
5: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
0: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja Nagykátai úton. Figyelem, időpontváltozás. Egészségi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
6: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Pordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A Trio FM hírei.
8: Változékony idő lesz, a közeljövőben sor kerülhet az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozójára. Változik a közlekedés a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss felmérésből. A felmérések szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de mivel a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest is. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ma kezdődik és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. A Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most
1: indul a reggel.
9: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

5 percen volt 8 óra, köszöntöm Önöket, folytatódik a reggel, és Tartar itt a Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Itt lesz elünk Pink, a Jonas Brothers, illetve Calvin Harris egy-egy kiválósága. A hajnali vihar után pedig már itt a napsütés Jászberényben is. A csúcshőmérséklet a mai nap során 25 fok körül alakult térségünkben. Ma június 11-én a barnabásokat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név arámi héber eredetű, jelentése pedig a vigasztalás fia. Isten éltesse a barnabásokat, itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek. Ahogy ígértem, itt a Jonas Brothers.

0: Friss közlekedési információk itt a Triu FM-en. A 4-es számú főút Szolnoki szakaszán a Szent István-Tiszahíd Budapest felüli végén dilatáció szerkezetet cserélnek, emiatt félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, így komoly torlódásokra kell készülni közelre közlekedőknek. Különösen figyeljenek arra, hogy június 12-én és 13-án éjszaka a hidat teljesen lezárják, a tehergépjárműveket ekkor az M4-es autót felé terelik. Itt Jászberényben is korlátozásokra kell készülni, június 12-én a mozgás éjszakája rendezvény miatt délután 16 óra 30 perctől egészen éjfélig teljesen lezárják a Sportpálya utca, Rákóczi út és Liget utca közötti szakaszát. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat a helyszíni tárolókban, illetve a kis műfűves pálya melletti Zagyapart utcában tehetik le. A térségünkben több összekötő úton is folynak munkálatok, útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárás nehezíti a haladást a Jászapáti és Jászszentandrás közötti 32-28-as úton, valamint a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúj közötti 32-26-os úton. Szintén félpályás korlátozás van érvényben munkálatok miatt az Átányi bekötő úton, valamint a Monor és Tápiószál közötti 31-12-es úton is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk a jeles évfordulókkal június 11-éhez kapcsolódóan. Ma ünnepli 67. születésnapját Hajs Lauri, akit a világ a Dr. House mogorva diagnosztályaként ismert meg, szintén ezen a napon 1933-ban született Gene Wilder, a Dutty Dili és a Vaklárma felejtetetlen komikusa. A filmtörténelem is mérföldkőhöz érkezett ma, 1982-ben ezen a napon mutatták be Steven Spielberg klasszikusát, az E.T. a Földön kívüli. Emlékezzünk meg egy magyar alkotóról is, ma lenne 84 éves Rádai Mihály, Kossuth-díjas operatőr és rendező, a híres Városvédő műsorok alkotója, akinek többek között a Kemény kalap és Krumplior című gyermekfilmsorozatot is köszönhetjük.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Elérkezett a várva várt pillanat, ma este magyar idő szerint 21 órakor a Mexikó-Dél-Afrika találkozóval hivatalosan is kezdetét veszi a 23. labdarúgó világbajnokság. Sporttörténelmi tornának nézünk elébe, hiszen először fordul elő a világbajnokságok történetében, hogy három ország, Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok közösen ad otthont a küzdelmeknek, a mezőnyt pedig 48 nemzet válogatottjára bővítették. A 39 napos szupertorna összesen 104 mérkőzést kínál, ami minden eddigi rekordot megdönt. A szakértők szerint a végső győzelemre a 2024-es Európa-bajnok Spanyolország és a legutóbbi két világbajnokság döntőse Franciaország a legesélyesebb, de nem csak a trófeáért folyik majd a küzdelem, ez a VB egyben egy korszak lezárása is. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric és Manuel Neuer valószínűleg utoljára lép pályára a világbajnokságon, így a nézők egy egész futballgeneráció búcsújának lehetnek szemtanú. A FIFA pedig minden eddiginél nagyobb, 871 millió dolláros összdíjazással ösztönzi a csapatokat, a döntőt pedig július 19-én rendezik New Yorkban, bár a magyar válogatott ezúttal sajnos nem jutott ki a tornára, a futballrajongók számára az elkövetkező bő egy hónap felejthetetlen élményeket ígér, tartsanak velünk a világbajnokság ide alatt is, hiszen minden nap hozzuk majd a legfrissebb információkat a tornáról.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: Ez a Trio FM Jászberényből véradásra hívjuk a jászságban élőket a mai napon, június 11-én csütörtökön Jászapátin a közösségi házban várják a segítő szándékúakat. A véradás helyszíne az István Király út 2-4 szám alatt található, és délután 13 órától egészen 17 óráig állnak rendelkezésre. Kérem, hogy személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat mindenképpen vigyék magukkal. A Magyar Vöröskereszt munkatársai ezúton is köszönjük segítségüket.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk

0: Érkezik majd a programajánló sóránk. Ne feledjék, holnap június 12-én számos kikapcsolódási lehetőség vár ránk. A Jász Múzeumban is lesz egy nagyszerű program, illetve itt lesz a mozgás éjszakája, ahol több sportágat is kipróbálhatunk. Úgyhogy hozom a részleteket, 9 után mindenképpen számítok figyelmükre. Most a legfrissebb hírek következnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
0: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
6: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
0: Figyelem, időpontváltozás. Egészségi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett Jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os Jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Változékony idő lesz. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg. Nyílt napot szervez a BKV szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahrainban és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök most bejelentette a tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, Belgrád a szerb állami ellenőrzés biztosítására 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdonrészből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NISZ orosz tulajdonrészét, mert ezzel elkerülhetőek Washington energetikai szankciói. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből 9 óra múlt, köszöntöm Önöket. Világsztárját tegnap este a fővárosunkban Jason Derulo adott koncertet a Budapest Parkban. A szervezők igazi meglepetéssel készültek, hiszen a fő attrakció előtt Pető Bruno, Spák, K. Kevin és Vini gondoskodtak a fergeteges hangulatról. Bár a koncert alatt elerett az eső, a közönséget ez sem tántorított el. Jason Derulo igazi profiként élő zenekarral és látványos showval állt színpadra, az ivataros időjárás ellenére is felejthetetlen élmény nyújtva a közönségnek. Meg is hallgatunk egy felvételt tőle, majd belevágunk a következő napok hetek program kínálatába. Sophia,
2: you're rubbing your dirt on everyone's curtain. You know how to be a

A Trio FM-et hallgatják. Fontos változások várhatók az elektromos rollerek használatában, ami a jászberényi közlekedőket is érinti. A kormány a következő hetekben döntett azokról az új szabályokról, amelyekkel a balesetek számát és súlyosságát szeretnék csökkenteni. A tervek szerint két kategóriát különböztetnének meg, a kis teljesítményű legfeljebb 25 km/órás rollereket 12 éves kortól lehetne vezetni, kötelező lenne a kerékpáros fejvédő, járdán pedig legfeljebb 10, egyéb útfelületen pedig 20 km/órás sebességgel lehetne közlekedni. Ezekkel az eszközökkel tilos lesz utast szállítani, vontatványt csatlakoztatni és természetesen zéró tolerancia lépne életbe az alkoholfogyasztásra. A nagyobb teljesítményű 1000 wattnál erősebb, vagy 25 km/óránál gyorsabb rollerek esetében már jogosítvány és motoros bukós is a kis kellene, a korhatár 14 év lenne, a maximális sebesség pedig 45 km/óra, és ezekre is érvényes lesz a zéró tolerancia az alkoholra, valamint a tilalom az utasszállításra és a vontatmányok használatára. Természetesen a változásokkal kapcsolatos részleteket hozzuk továbbra is, legyenek óvatosak, vigyázzanak magukra, ha elektromos rollerrel közlekednek.

0: Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt percekben sokan dúdolták, hogy énekelték. Ez volt a KFT 1984-es dala, persze Afrikában jártunk. 9:30 a pontos idő, a stúdiót adom Kisnémetné királyévának, jönnek a legfrissebb információink.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Átfogó támogatási programot indít a jászberényi munkavállalók számára az Electrolux. Őrizetben az unokázó csaló. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Megállapodás kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi elbocsájtott munkavállalók támogatását célzó programról. Ezzel párhuzamosan a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét. A megállapodás előzménye, hogy az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, és amely közel 600 munkatársat érint. A termelés várhatóan 2026 év végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027. júniusáig. Köncöl Zoltán, az Electrolux Magyarország HR vezetője elmondta, az üzemi tanáccsal elért megállapodás egy átfogó támogatási keretrendszert biztosít munkatársaik számára, amely pénzügyi és szociális elemeket egyaránt tartalmaz. Külön figyelmet fordítottak a nyugdíjhoz közel álló dolgozók helyzetére, hogy számukra célzott és valódi segítséget nyújthassanak. A megállapodás részeként a vállalat elindítja a gondoskodó elbocsátás programot, amely több kulcs területre fókuszálva segíti a munkatársak mielőbbi elhelyezkedését. Információs fórumok, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési technikák tréning, vállalati állásbörze és képzési támogatás. Része a megállapodásnak a Munkából Munkába program is. A vállalat többek között képzési támogatást is biztosít a munkavállalói számára. Az alkalmazottak által szabadon választott átképzési programokhoz a vállalat utófinanszírozott támogatást nyújt. Emellett az Electrolux a folyamat kezdete óta szorosan együttműködik a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával az adminisztratív folyamatok gördülékeny menete érdekében, tájékoztatott Köncöl Zoltán, a vállalat HR vezetője. Gyanútlanul hívtak fel egy 93 éves karcagi asszonyt a vezetékes telefonján. A vonal túlsó felén az ismeretlen közölte, hogy letartóztatták az unokáját, kábítószert és fegyvert találtak nála, azonban óvadékért cserébe elengedik. Megkérte a nőt, hogy az otthon található pénzét és értékeit tegye bele egy zsákba, majd rakja ki a postaládára, és valaki menni fog érte. Közben végig szóval tartották, hogy másnak ne tudjon telefonálni. Az idős asszony 2,5 millió forintját és ugyanennyi értékű arany ékszerét tette ki a kerítéshez, mely pár perc múlva már el is tűnt. Miután rájött, hogy becsapták, értesítette a rendőrséget. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei nyomozók széleskörű adatgyűjtést végeztek és azonosították a férfit. A 25 éves román állampolgárt csalásbüntet miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Életveszélyes helyzet alakult ki az M4-es autóúton Kecskemét és Kunszentmárton között. A napokban egy idős nő személygépkocsijával Kecskemétnél hajtott fel az autóútra, csak mindezt a rossz oldalon tette, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A vele szemből érkező járművezetők folyamatosan villogással próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre. Azonban a sofőr nem értette a jelzéseket és tovább haladt. Békés Csabára akart eljutni, azonban közel 40 km megtétele után a jármű műszaki meghibásodása megállította. Időközben riasztották a rendőröket, akik a cserkeszőlői lehajtó közelében a leállósában találták meg az autót. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: friss közlekedési információk itt a Trio FM-en. A 4-es számú főút Szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felül végén dilatáció szerkezetet cserélnek, emiatt félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, így komoly torlódásokra kell készülni közelre közlekedőknek. Különösen figyeljenek arra, hogy június 12-én és 13-án éjszaka a hidat teljesen lezárják, a tehergépjárműveket ekkor az M4-es autót felé terelik. Itt Jászberényben is korlátozásokra kell készülni, június 12-én a mozgás éjszakája rendezvény miatt délután 16 óra 30 perctől egészen éjfélig teljesen lezárják a Sportpálya utca, Rákóczi út és Liget utca közötti szakaszát. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy kerékpárra érkezzenek. A kerékpárokat a helyszíni tárolókban, illetve a kis műfűves pálya melletti Zagyapart utcában tehetik le. A térségünkben több összekötő úton is folynak munkálatok, útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárás nehezíti a haladást, a Jászapáti és Jászszent András közötti 32-28-as úton, valamint a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti 32-26-os úton. Szintén félpályás korlátozás van érvényben munkálatok miatt az Átányi bekötő úton, valamint a Monor és Tápiószál közötti 31-12-es úton is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Jelseg rádiója, a Trio FM, a következő napok igencsak sűrűek lesznek, ami a programokat illeti térségünkben. Már is jön néhány ajánlat. Holnap június 12-én pénteken kettős választásra állítjuk hallgatóinkat. Aki inkább a csendesebb kulturális kikapcsolódást keresi, annak 17 órára a Jász Múzeumban lesz a helye, ahol a régészet napját ünneplik. Két nagyon érdekes előadást is meghallgathatnak, Dávid Áron, Hegyesi Viktor és Teuer István a Jász Fényszarúi Barátok tavarejtéjei tárják fel, majd Gulyás András Zoltán és Hegyesi Viktor beszél a Jászság közösségi régészetéről. A belépés természetesen díjtalan, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt, tehát holnap, június 12-én pénteken 17 órára a Jászberényi Jász Múzeumba. Aztán, ha valaki inkább mozogna, annak estére Jászberényben a Műfűves pályán lesz a helye. Ott rendezik meg ugyanis a mozgás éjszakáját 18 óra és éjfél között. Ez egy hatalmas ingyenes sportünnep. 25 egyesület hoz el 30 sportágat, a 6-10 éveseknek pedig külön mini exatlon pályával készülnek. A programsorozat sűrű, 18:45-kor ködös bevelgítés lesz, este 7-kor startol a Color Run, este 8-kor kerékpározás, fél 9-től pedig egy látványos kamionhúzó bemutatót láthatnak. Este 10-kor jön majd az asszonycipelő verseny, DJ Nagy Kriszt pedig egész este zenél, éjfélig minden órában sorsolnak értékes nyereményeket is, úgyhogy egy igazán tartalmas kikapcsolódási lehetőség vár mindenkire. Holnap este Jászberényben a Műfűves pályán 18 órától a mozgás éjszakáján. Néhány fontos

0: információ a mozgás éjszakájához kapcsolatosan, a részvételhez regisztráció szükséges, amit megtehetnek a mozgáséjszakája.hu weboldalon, ahol ki kell választaniuk jászberényt. Pontos, hogy a Sportpálya utca, a Rákóczi út és a Liget utca közötti szakaszon délután 5:30-tól éjfélig lezárásra kerül, ezért kérik, hogy gyalog vagy kerékpárral érkezzenek a helyszínre. A bicikliket a helyszíni tárolókban, vagy a kis műfűes pálya melletti Zagyvapart utcában tudják biztonságban elhelyezni. Szombaton, június 13-án pedig Jászafeltén sportnapot rendeznek, itt igazán családias lesz a hangulat, a műfűves focikupától kezdve az akadályfutáson és erőemelésen át a horgász versenyig lesz minden. A gyerekeknek arcfestéssel, ugrálóvárral, kreszkivízzel és célbalövéssel készülnek, de lesz harcművészeti bemutató és egészségügyi sátor is. Egészséges ételek kóstolója is várja azokat, akik megéheznek majd a sok mozgástól. S hogy a hónap végére is jusson program, június 26-án pénteken este 8-tól Szent Iván éjszakája Jászfény Szaluna tájházban. Ez egy igazi hangulatos nyáresti program, lesz zene, finomságok és a gyerekeknek külön foglalkozásokkal készülnek a szervezők, és persze a bátraknak a hagyományos tűzugrás sem maradhat el. Az elmúlt percekben szemezgettünk itt a Trio FM-en a következő napok, hetek program kínálatából. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, bármelyik rendezvényre is essen a választásuk.
1: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Nem sokára 10 óra folytatjuk a hírekkel, és érkezik egy dal, ami gyakorlatilag megkerülhetetlen a rádiókban. Ed Sheeran Shape of You című sikere még 2017. januárjában jelent meg. Érdekesség, hogy az énekes eredetileg nem magának szánta. Először a Little Mix lánybandának, majd Rihannának írta, de kiadója végül meggyőzte, hogy tartsa meg inkább magának. A döntés pedig bejött, hiszen a felvétel azóta világsikert ért el, a Spotify-on pedig már átlépte a 4 milliárd hallgatottságot is. Tartsanak velünk, mindjárt érkezik Ed Sheeran és a Shape of You.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb világok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
7: Június 18-a és 21-e között Alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, Alattyán, focipálya.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Változékony idő lesz, ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. Változik a közlekedés a Puskás aréna környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahrainban és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök most bejelentette a tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, Belgrád a szerb állami ellenőrzés biztosítására 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdonrészből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NISZ orosz tulajdonrészét, mert ezzel elkerülhetőek Washington energetikai szankciói. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. résztvevők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: The Shape of You. 10 óra múlt, köszöntök mindenkit, folytatjuk tovább a csütörtök délőtt itt a Trio FM-en a Jászsák kedvenceivel. Egy programajánlatot hozok a motorosoknak és a rockzene kedvelői számára. Június 18-a és 21-e között Alattyánon a focipályán rendezik meg a Family Riders motoros találkozót. 4 napon keresztül fergeteges koncertekre számíthatnak, színpadra lép a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company, a Continuum és a Your Last Steps, illetve a Bad System és az Evolett is. A motoros és zenés élmények mellett a szervezők egész hétvégén ingyenes gyereksarokkal várják a legkisebbeket is. Június 18-a és 21-e között, tehát Alattyánon érkezik a Family Riders motoros találkozó.
1: Reggeli starter!

Ez a Trio FM jazzverényből köszöntöm Önöket, egy izgalmas helyi programajánlattal folytatjuk. Június 12-én pénteken délután 17 órára várják az érdeklődőket a Jászmúzeumba, ahol megrendezik a régészet napját. Az eseményen két rendkívül érdekes előadást is meghallgathatnak a látogatók. Elsőként Dávid Áron, Egyesi Viktor és Teuer István előadását kísérhetik figyelemmel, Jászfényszer rubarátok tava egy több mint 100 éves rejtény nyomában címmel. Ezt követően Gulyás András Zoltán és Hegyesi Viktor beszél majd a közösségi régészetről a Jászságban, amely a jászkakasok kapirgálásának eredményei alcímet viseli. A rendezvényre a belépés díjtalan, sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők.

0: Ez a Trio FM jazzbereinyből hasznos újítással bővül az Android operációs rendszer, amely a jövőben még hatékonyabban védi majd a telefonhasználókat a csalásoktól. A Google telefon alkalmazásának júniusi frissítése után a mesterséges intelligencia képes lesz kiszűrni a személyazonosság lopáson alapuló hívásokat. A csalók egyre gyakrabban másolják le a telefonkönyvben szereplő neveket vagy számokat, sőt akár a hívott fél ismerőseinek hangját is képesek utánozni. Az új rendszer azonban gyanús hívás esetén előugró ablakban figyelmezteti a felhasználót, hogy a hívó fél valószínűleg csak másnak adja ki magát. A funkció az Android 12-es és újabb verzióin válik majd elérhetővé. Fontos tudni, hogy a védelem akkor működik a leghatékonyabban, ha a hívó és a hívott fél is a Google telefonszolgáltatást használja, mivel a rendszer így tudja egy néma megerősítőjel segítségével ellenőrizni, hogy valóban a mentett partner keresi a felhasználót.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
5: Figyelem, időpontváltozás. Egészségi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
6: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
5: A Firpo Pizzeria napi menüjében pikáns töltött borda burgonyapürével. A napi ajánlatot elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Sólyomotel finomságai csütörtökön zöld borsóleves töltött csirkecon petezselyemes burgonyával készül még babgulyás, a főétel közül pedig választható még grillezett finomságok, rakott kell sertéshús a gazdagon, csőben sült zöldséges ércemel, rántott sertésborda és sült csirkecomb. Elérjük a Sólyomotelt az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és füstöltarjás sajtos kukoricalevessel. A további ajánlatban brokkolis burgonya főzelék sült virsli rózsákkal, párizsi csirkecomb főtt burgonyával, paradicsommártással, szűzérmekarikák cukinis tócsnival, sajtos tejfölös mártással, kínálnak még bolognai spagettit, négy sajtos nyokkit és milánói pennét is. Természetesen komplett menüt is rendelhetünk a Bírs kávézó és bisztóból, rendelésünket pedig leadhatjuk a 0620-240-40-44-es számon. A Pipacs étterem ajánlata mára fahéjas szilvaleves, babgulyás, parasztos rántott szelet kukoricás rizssel, sajtos tejfölös tészta, székelykáposzta és gyírozos tortilla hasáb burgonyával. A Pipacs étterem is várja hívásunkat 57-405-510. Az Aranykalár étterem finomságai június 11-én csütörtökön jázták ki húsgombócleves, almaleves, mozzarellával, békönnel töltött csirkemel, kukoricás rizssel, dübeli sertésszelet rizssel, rántott sajt, zöldbafőzelék fasírtal, hagymás pecsenyemáj, rizssel és sajtos spagetti a vega menüben. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezeken a számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Karamánunki szolgáló étteremben is ízletes ebédet fogyasztatunk tyúkús leves csigatésztával, vaníliás eperkrémleves a leves kínálatukban, vadas sertésragú makaronival, csülök péknémódra, fűszeres sertész tűz rókagomba mártással, aszalt paradicsommal sajttal töltött érce, rántott sertéstarja, rántott camembert áfonylekvárral, mágyarakás és finom főzelék minifasírtal. Elérjük a Karamán önkiszolgáló éttermet az 57-406-710-es telefonszámon. Jó étvágyat kívánok mindenkinek majd az ebédhez!
8: Ez volt a reklám!
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője. Jól szerepeltek a jászkunsági gyerekek az országos közlekedésbiztonsági versenyen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője a Sándor Palotában, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként lett tagja a kormánynak. Mint Halmai Ferenc fogalmazott, megtiszteltetés számára a kinevezés és a belé vetett bizalom. A rábízott feladatokat felelősséggel, elkötelezetten és a közszolgálatának szellemében kívánja ellátni. Hangsúlyozta, munkáját Magyarország biztonsága, a jogrend erősítése és az állampolgárok szolgálata vezérli. Halmai Ferenc rádiónak korábban elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata a belügyminisztériumban.
10: A parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részek fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
9: Halmai Ferenc rádiónak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
10: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó. És természetesen nyilván a választó polgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
9: Csütörtök reggel érkezett a hívás a tűzoltókhoz, a bejelentés szerint Zagyvarékason kigyulladt egy lakóházhoz tartozó melléképület. A Jászhegykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatásából kiderült, hogy a lángok mintegy 20 négyzetméternyi területet érintettek, a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók és az Életjel önkéntes tűzoltó egyesület önkéntesei vonultak ki, akik együttes erővel két vízsugárral állították meg a tűz továbbterjedését, majd oltották el azt. Az oltást követően a tűzoltók átvizsgálták a padlásteret és a födémet, majd kiszellőztették a füsttel megtelt főépületet. Budapesten a Magyar Mobilitási Klub és az Autóklub központjában rendezték meg a Kia Mester két keréken országos döntőt, ahol vármegyénket két fiatal versenyző képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek Kressz elméleti tudásukról, valamint kerékpáros ügyességükről is számot kellett adniuk egy speciálisan kialakított pályán. Vármegyén képviseletében Balog Emma a lányok mezőnyében a 13. helyen végzett Szilágyi Imre a fiúk versenyében a 9. helyezést szerezte meg, a csapatversenyben Jászhegykun-Szolnok a 10. helyen zárt. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Trió FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Fontos, hogy minden évszakban törődjünk a lelki egészségünkkel, de a melegebb időjárás, a hosszabb nappalok és a nyári szabadságulás több lehetőséget kínál mentális állapotunk ápolására. Következik 5 módszer, amellyel frissen tartatjuk mentális egészségünket. Ha szeretünk a melegben edzeni, ideje kirándulni a szabadban, vagy elmerülni kedvenc edzésformákban. A napon töltött idő számos előnnyel jár, és mindez a D-vitaminra vezethető vissza. A megfelelő D-vitamin expozíció segít a depresszió szabályozásában és a szerotonin szint növelésében. A szerotonin testünk természetes jó érzés vegyszerének nevezik, egy természetes hangulatjavító nyugalmat kelt bennünk. Ha szeretünk kerékpározni, kirándulni,

például feledékenységet, fokozó stresszt és érzelmi szorongást, szélsőséges esetekben a hosszantartó alváshiány dezorientációt és akár hallucinációkat is okozhat. Ezért létfontosságú, hogy az alvást prioritásként kezeljük. Lehet, hogy nyáron nehezebb szabályozni az alvást, mert az esti órákban a több napfény visszaszoríthatja a melatonin termelődését, egy olyan hormont, amely jelzi a szervezetnek, hogy mikor jön el az alvás ideje. A magasabb hőmérséklet és az alkoholfogyasztás szintén megzavarhatja az alvást. Bizonyos nyári gyümölcsök és zöldségek fogyasztása biztosíthatja, hogy a bélrendszerünk egészséges maradjon. A kutatások kimutatták, hogy bélrendszerünk mikrobiomáinak állapota hatással lehet elménk állapotára. Ha a jó baktériumok megfelelő egyensúlyban vannak, kevésbé vagyunk hajlamosak olyan hangulati rendellenességekre, mint a szorongás. A nyár első számú gyümölcsei közé tartozik a körte, a málna, alma, kivé és az áfonya, tápláló zöldségek a spárga, gombák és a levelez zöldségek. Ha azon kaptuk magunkat, hogy esztelenül görgetjük a közösségi médiát okostelefonunkon, a nyári lehet az intő jele, hogy pihenjünk. Az okostelefonok túlzott használata akadályozhatja az interpersonális kapcsolatainkat, kevésbé valószínű, hogy személyesen érintkezzünk azokkal, akikkel telefonon beszélünk. Kimutatták, hogy okostelefonjaink hatással vannak az emlékeinkre is, mivel minden információ a kezünk ügyében van, többé nem kell megjegyeznünk telefonszámokat vagy útbaigazítást. A közösségi média szünet egy nagyon jó gyakorlat, amelyet időnként meg kell ejteni. Egy 2021-es tanulmány kimutatta, hogy azoknak a diákoknak a hangulata, akik rövid ideig tartózkodtak a közösségi médiától, pozitív irányban mozdult el, csökkentette a szorongást és javult az alvásuk minősége is. Itt a Trio FM-en az egészségpercek után visszajársa kedvenceihez, ez a reggeli starter.

Ez a 97.7 Trio FM jazzbelényből 11 óra hamarosan a reggel is tart el utolsó percéhez érkeztünk. Napindítónkkal holnap is várom majd Önöket 7 órától. Hallgatjuk a legfrissebb híreket, majd itt lesz a Napközben magazinunk. Hozok majd néhány programajánlatot és sok-sok jó zenét.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A Firpo Pizzeria napi menüjében pikáns töltött borda burgonyapürével. A napi ajánlatot elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Sólyomotel finomságai csütörtökön zöld borsóleves töltött csirkecon petezselymes burgonyával készül még babgulyás, a főétel közül pedig választható még grillezett finomságok, rakott kell sertéshús a gazdagon, csőben sült zöldséges ércemel, rántott sertésborda és sült csirkecom. Elérjük a Sólyomotelt az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró várja vendégei csontlevessel, májgombóclevessel és füstöltarjás sajtos kukoricalevessel. A további ajánlatban brokkolis burgonya főzelék sült virsli rózsákkal, párizsi csirkecom főtt burgonyával, paradicsommártással, szűzérmekarikák cukinis tócsnival, sajtos tejfölös mártással, kínálnak még bolognai spagettit, négy sajtos nyokkit és milánói pennét is. Természetesen komplett menüt is rendelhetünk a Bírs kávézó és bisztróból, rendelésünket pedig leadhatjuk a 0620-240-40-44-es számon. A Pipacs étterem ajánlata mára fahéjas szilvaleves, babgulyás, parasztos rántott szelet kukoricás rizssel, sajtos tejfölös tészta, székelykáposzta és gyírozos tortilla hasáv burgonyával. A Pipacs étterem is várja hívásunkat 57-405-510. Az Aranykalár étterem finomságai június 11-én csütörtökön jásztál ki húsgombócleves, almaleves, mozzarellával, békönnel töltött csirkemel, kukoricás rizssel, übeli sertésszelet rizssel, rántott sajt, zöldba főzelék fasírtal, hagymás pecsenyemáj, rizssel és sajtos spagetti a vega menüben. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezeken a számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Karamell önkiszolgáló étteremben is ízletes ebédet fogyasztatunk tyúkus leves csigatésztával, vaníliás eperkrémleves a leves kínálatukban, vadas sertésragú makaronival, csülök péknémódra, fűszeres sertész rókagomba mártással, aszalt paradicsommal sajttal töltött érce, rántott sertéstarja, rántott camembert áfonyalekvárral, mágyarakás és finom főzelék minifasírtal. Elérjük a Karamell önkiszolgáló éttermet az 57-406-710-es telefonszámon. Jó étvágyat kívánok mindenkinek majd az ebédhez!
8: Ez volt a reklám!
0: A Trio FM hírei.
9: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművet is kivonhatják a forgalomból. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az őt foglalkoztató Dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az irodakulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besurrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A Dabasi járási ügyészség minősített lopás büntetével vádolja az elkövetőt. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútor.
9: Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
12: Te

0: 11 óra múlt, kellemes délelőttöt, jó rádiódást kívánok! A mai napon, azaz június 11-én csütörtökön Jászapátin várják a segítő szándékú lakosokat. A víradást a Közösségi Házban, az István Király út 2-4 szám alatt tartják délután 13 és 17 óra között. Akik szeretnének segíteni, kérem vigyék magukkal személyigazolványukat, lakcímkártyájukat, a tajkártyájukat is, ezekre szükség lesz majd a víradáskor. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek, hamarosan hozok egy csokorra való programajánlatot.
1: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Jelság Rádiója, a Trió FM. A következő napok igencsak sűrűek lesznek, ami a programokat illeti térségünkben. Már is jön néhány ajánlat. Holnap június 12-én pénteken kettős választásra állítjuk hallgatóinkat. Aki inkább a csendesebb kulturális kikapcsolódást keresi, annak 17 órára a Jász Múzeumban lesz a helye, ahol a régészet napját ünneplik. Két nagyon érdekes előadást is meghallgathatnak: Dávid Áron, Hegyesi Viktor és Teuer István a Jász Fényszer új barátok tavarejtéjét tárják fel, majd Gulyás András Zoltán és Hegyesi Viktor beszél a Jászság közösségi régészetéről. A belépés természetesen díjtalan, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt, tehát holnap, június 12-én pénteken 17 órára a Jász Berényi Jász Múzeumba. Aztán, ha valaki inkább mozogna, annak estére Jászberényben a Műfűves pályán lesz a helye. Ott rendezik meg ugyanis a mozgás éjszakáját 18 óra és éjfél között. Ez egy hatalmas ingyenes sportünnep. 25 egyesület hoz el 30 sportágat, a 6-10 éveseknek pedig külön mini exatlon pályával készülnek. A programsorozat sűrű, 18:45-kor ködös bevelgítés lesz, este 7-kor startol a Colorrun, este 8-kor kerékpározás, fél 9-től pedig egy látványos kamionhúzó bemutatót láthatnak. Este 10-kor jön majd az asszonycipelő verseny, DJ Nagy Kriszt pedig egész este zenél, éjfélig minden órában sorsolnak értékes nyereményeket is, úgyhogy egy igazán tartalmas kikapcsolódási lehetőség vár mindenkire. Holnap este Jászberényben a Műfűves pályán 18 órától a mozgás éjszakáján. Néhány fontos információ a mozgás éjszakájához kapcsolatosan: a részvételhez regisztráció szükséges, amit megtehetnek a mozgáséjszakája.hu weboldalon, ahol ki kell választaniuk Jászberényt. Fontos, hogy a Sportpálya utca, a Rákóczi út és a Liget utca közötti szakaszon délután 5:30-tól éjfélig lezárásra kerül, ezért kérik, hogy gyalog vagy kerékpárral érkezzenek a helyszínre. A bicikliket a helyszíni tárolókban, vagy a kis Műfűves pálya melletti Zagyvapart utcában tudják biztonságban elhelyezni. Szombaton, június 13-án pedig Jászafeltén sportnapot rendeznek, itt igazán családias lesz a hangulat, a Műfűves foci kupától kezdve az akadályfutáson és erőemelésen át a horgász versenyig lesz minden. A gyerekeknek arcfestéssel, ugrálóvárral, kreszkvízzel és célbalövéssel készülnek, de lesz harcművészeti bemutató és egészségügyi sátor is. Egészséges ételek kóstolója is várja azokat, akik megéheznek majd a sok mozgástól. És hogy a hónap végére is jusson program, június 26-án pénteken este 8-tól Szent Iván éjszakája Jászfény szalon a Tájházban. Ez egy igazi hangulatos nyáresti program, lesz zene, finomságok, és a gyerekeknek külön foglalkozásokkal készülnek a szervezők, és persze a bátraknak a hagyományos tűzugrás sem maradhat el. Az elmúlt percekben szemezgettünk itt a Trió FM-en a következő napok, hetek programkínálatából. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, bármelyik rendezvényre is essen a választásuk.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Friss közlekedési információk itt a Trió FM-en. A 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. Emiatt félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, így komoly torlódásokra kell készülni közelre közlekedőknek. Különösen figyeljenek arra, hogy június 12-én és 13-án éjszaka a hidat teljesen lezárják, a tehergépjárműveket ekkor az M4-es autót felé terelik. Itt Jászberényben is korlátozásokra kell készülni. Június 12-én a mozgás éjszakája rendezvény miatt délután 16 óra 30 perctől egészen éjfélig teljesen lezárják a Sportpálya utca, Rákóczi út és Liget utca közötti szakaszát. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat a helyszíni tárolókban, illetve a kis műfűves pálya melletti Zagyvapart utcában tehetik le. A térségünkben több összekötő úton is folynak munkálatok, útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárás nehezíti a haladást a Jászapáti és Jászszent András közötti 32-28-as úton, valamint a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúj közötti 32-26-os úton. Szintén félpályás korlátozás van érvényben munkálatok miatt az Átányi bekötő úton, valamint a Monor és Tápiószál közötti 31-12-es úton is.
1: 97.7 Trió FM, a Jászság rádiója.

0: Belül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
1: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Firpo Pizzeria napi menüjében pikáns töltött borda burgonyapürével. A napi ajánlatot elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Sólyomhotel finomságai csütörtökön zöld borsóleves töltött csirkecompetezselymes burgonyával készül még babgulyás, a főétel közül pedig választható még grillezett finomságok, rakott kell sertéshús a gazdagon, csőben sült zöldséges ércemel, rántott sertésborda és sült csirkecomb. Elérjük a Sólyomhotelt az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs Kávézó és Bistró várja vendégei csontlevessel, májgombóclevessel és füstölt arjás sajtos kukoricalevessel. A további ajánlatban brokkolis burgonya főzelék sült virsli rózsákkal, párizsi csirkecomb főtt burgonyával, paradicsommártással, szűzérmekarikák cukinis tócsnival, sajtos tejfölös mártással, kínálnak még bolognai spagettit, négy sajtos nyokkit és milánói pennét is. Természetesen komplett menüt is rendelhetünk a Bírs Kávézó és Bistróból, rendelésünket pedig leadhatjuk a 0620-240-40-44-es számon. A Pipacs étterem ajánlata már a fahéjas szilvaleves, babgulyás, parasztos rántott szelet kukoricás rizssel, sajtos tejfölös tészta, székelykáposzta és gírozos tortilla hasáb burgonyával. A Pipacs étterem is várja hívásunkat 57-405-510. Az Aranykanár étterem finomságai június 11-én csütörtökön jelzték ki húsgombócleves, almaleves, mozzarellával, békönnel töltött csirkemel, kukoricás rizssel, übeli sertésszelet rizssel, rántott sajt, zöldbafőzelék fasírtal, hagymás pecsenyemáj rizssel és sajtos spagetti a vega menüben. 57

0: Zoltán, a vállalat HR vezetője. Életveszélyes helyzet alakult ki az M4-es autóúton Kecskemét és Kunszentmárton között. A napokban egy idős nő személygépkocsijával Kecskemétnél hajtott fel az autóútra, csak mindezt a rossz oldalon tette, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A vele szemből érkező járművezetők folyamatosan villogással próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre. Azonban a sofőr nem értette a jelzéseket és tovább haladt. Békés Csabára akart eljutni, azonban közel 40 km megtétele után a jármű műszaki meghibásodása megállította. Időközben riasztották a rendőröket, akik a cserkeszőlői lehajtó közelében a leállósában találták meg az autót. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Elérkezett a várva várt pillanat, ma este magyar idő szerint 21 órakor a Mexikó-Dél-Afrika találkozóval

0: Tóbi két világbajnokság döntőse, Franciaország a legesélyesebb, de nem csak a trófeáért folyik majd a küzdelem, ez a VB egyben egy korszak lezárása is. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric és Manuel Neuer valószínűleg utoljára lép pályára a világbajnokságon, így a nézők egy egész futballgeneráció búcsújának lehetnek szemtanúi. A FIFA pedig minden eddiginél nagyobb, 871 millió dolláros összdíjazással ösztönzi a csapatokat, a döntőt pedig július 19-én rendezik New Yorkban, bár a magyar válogatott ezúttal sajnos nem jutott ki a tornára, a futballrajongók számára az elkövetkező bő egy hónap felejthetetlen élményeket ígér, tartsanak velünk a világbajnokság ide alatt is, hiszen minden nap hozzuk majd a legfrissebb információkat a tornáról.
1: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

Ez a Trio FM játszberényből búcsúzom, mára hiszen véget ért a délelőtti műsorsávunk. Köszönöm ma is az együtt töltött órákat, holnap reggel 7-kor találkozunk. Vigyázzanak magukra, hallgassák továbbra is a Trio FM-et, játsszuk a jásság kedvenceit. Az ebédhez jó étvágyat kívánok, Pálinkás Zsoltot hallották.

0: Exclusive. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
4: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
5: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
6: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedő. Szemben. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművet is kivonhatják a forgalomból. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeit. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
6: Figyelem, időpontváltozás. Egészségügyi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Csütörtök reggel érkezett a hívás a tűzoltókhoz, a bejelentés szerint Zagyvarékason kigyulladt egy lakóházhoz tartozó melléképület. A Jásznagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatásából kiderült, hogy a lángok mintegy 20 négyzetméternyi területet érintettek, a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók és az Életjel önkéntes tűzoltó egyesület önkéntesei vonultak ki, akik együttes erővel két vízsugárral állították meg a tűz továbbterjedését, majd oltották el azt. Az oltást követően a tűzoltók átvizsgálták a padlásteret és a födémet, majd kiszellőztették a füsttel megtelt főépületet. Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője a Sándor Palotában, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként lett tagja a kormánynak. Mint Halmai Ferenc fogalmazott, megtiszteltetés számára a kinevezés és a belévetett bizalom. A rábízott feladatokat felelősséggel, elkötelezetten és a közszolgálatának szellemében kívánja ellátni. Hangsúlyozta, munkáját Magyarország biztonsága, a jogrend erősítése és az állampolgárok szolgálata vezérli. Halmai Ferenc rádiónak korábban elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata a belügyminisztériumban.
10: A parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részét fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
9: Halmai Ferenc rádiónak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
10: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz. Jó, és természetesen nyilván a választó polgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
9: Budapesten a Magyar Mobilitási Klub és az Autóklub központjában rendezték meg a Kia Mester kétkeréken országos döntőt, ahol vármegyénket két fiatal versenyző képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek Kressz elméleti tudásukról, valamint kerékpáros ügyességükről is számot kellett adniuk egy speciálisan kialakított pályán. Vármegyén képviseletében Balog Emma a lányok mezőnyében a 13. helyen végzett Szilágyi Imre a fiúk versenyében a 9. helyezést szerezte meg, a csapatverseny Jász-Nagykun Szolnok a 10. helyen zárt. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Június 18-a és 21-e között Alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, Alattyán, focipálya.
3: Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt! Június 11-én 21 órától hatalmas csata várható, Mexikó csap össze Dél-Afrikával. Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Gomoly felhős, napos időre számíthatunk, országszerte sok kárt okozott az éjszakai vihar. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedésben. Szemben. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelékkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeit. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket, túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Abáczalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán pedig járdára zuhant egy letört ág. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Ez a Delelő. Minden hétköznap 12 és 14 óra között.
1: I don't wanna like, can we be honest?

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
4: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
5: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
6: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
7: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi szabadtéri színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
10: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: Figyelem, időpontváltozás. Egészségügyi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Átfogó támogatási programot indít a jászberényi munkavállalók számára az Electrolux. Őrizetben az unokázó csaló. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Megállapodás kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi elbocsájtott munkavállalók támogatását célzó programról. Ezzel párhuzamosan a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét. A megállapodás előzménye, hogy az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, és amely közel 600 munkatársat érint. A termelés várhatóan 2026 év végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027. júniusáig. Köncöl Zoltán, az Electrolux Magyarország HR vezetője elmondta, az üzemi tanáccsal elért megállapodás egy átfogó támogatási keretrendszert biztosít munkatársaik számára, amely pénzügyi és szociális elemeket egyaránt tartalmaz. Külön figyelmet fordítottak a nyugdíjhoz közel álló dolgozók helyzetére, hogy számukra célzott és valódi segítséget nyújthassanak. A megállapodás részeként a vállalat elindítja a gondoskodó elbocsátás programot, amely több kulcs területre fókuszálva segíti a munkatársak mielőbbi elhelyezkedését. Információs fórumok, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési technikák tréning, vállalati állásbörze és képzési támogatás. Része a megállapodásnak a Munkából Munkába program is. A vállalat többek között képzési támogatást is biztosít a munkavállalói számára. Az alkalmazottak által szabadon választott átképzési programokhoz a vállalat utófinanszírozott támogatást nyújt. Emellett az Electrolux a folyamat kezdete óta szorosan együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával az adminisztratív folyamatok gördülékeny menete érdekében, tájékoztatott Köncöl Zoltán, a vállalat HR vezetője. Gyanútlanul hívtak fel egy 93 éves karcagi asszonyt a vezetékes telefonján. A vonal túlsó felén az ismeretlen közölte, hogy letartóztatták az unokáját, kábítószert és fegyvert találtak nála, azonban óvadékért cserébe elengedik. Megkérte a nőt, hogy az otthon található pénzét és értékeit tegye bele egy zsákba, majd rakja ki a postaládára, és valaki menni fog érte. Közben végig szóval tartották, hogy másnak ne tudjon telefonálni. Az idős asszony 2,5 millió forintját és ugyanennyi értékű arany ékszerét tette ki a kerítéshez, mely pár perc múlva már el is tűnt. Miután rájött, hogy becsapták, értesítette a rendőrséget. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók széleskörű adatgyűjtést végeztek és azonosították a férfit. A 25 éves román állampolgárt csalásbüntet miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Életveszélyes helyzet alakult ki az M4-es autóúton Kecskemét és Kunszentmárton között. A napokban egy idős nő személygépkocsijával Kecskemétnél hajtott fel az autóútra, csak mindezt a rossz oldalon tette, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A vele szemből érkező járművezetők folyamatosan villogással próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre. Azonban a sofőr nem értette a jelzéseket és tovább haladt. Békés Csabára akart eljutni, azonban közel 40 kilométer megtétele után a jármű műszaki meghibásodása megállította. Időközben riasztották a rendőröket, akik a cserkeszőlői lehajtó közelében a leállósában találták meg az autót. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

trumpet. It's Mambo number 5.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el JASZ Berény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt! Június 11-én 21 órától hatalmas csata várható, Mexikó csap össze Dél-Afrikával. Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jász Berény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Kellemes koranyári idő várható. Nyárelei klímaszerelési programot hirdetett a kormány a kórházakban. Mexikó és Dél-Afrika mérkőzik meg először a foci VB-n. Jó napot kívánok, Seyfrida Adél vagyok. Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában, mondta a külügyminiszter az országgyűlés külügyi bizottságának ülésén. Orbán Anita szerint Magyarország megbízható és kiszámítható partner lesz a szövetségi rendszerben. A miniszter kiemelte, hogy az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan érvényesíti a magyar érdekeket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os a költségvetési hiány, amivel számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. Magyar Péter közölte azt is, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót is. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása, a megnövekedett kánikulahelyzet kezelésére és a betegbiztonság javítására. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek között a fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, valamint a miskolci, győri és kaposvári központi intézményeket is. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 ezeren tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti elrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható. A hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődtek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés vágyhol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Figyelem, időpontváltozás. Egészségügyi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
5: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője. Jól szerepeltek a jászkunsági gyerekek az országos közlekedésbiztonsági versenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője a Sándor Palotában, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként lett tagja a kormánynak. Mint Halmai Ferenc fogalmazott, megtiszteltetés számára a kinevezés és a belé vetett bizalom. A rábízott feladatokat felelősséggel, elkötelezetten és a közszolgálatának szellemében kívánja ellátni. Hangsúlyozta, munkáját Magyarország biztonsága, a jogrend erősítése és az állampolgárok szolgálata vezérli. Halmai Ferenc rádiónak korábban elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata a belügyminisztériumban.
7: A parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részik fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
6: Halmai Ferenc rádiónak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
7: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választópolgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
6: Csütörtök reggel érkezett a hívás a tűzoltókhoz, a bejelentés szerint Zagyvarékason kigyulladt egy lakóházhoz tartozó melléképület. A Jászlegyunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatásából kiderült, hogy a lángok mintegy 20 négyzetméternyi területet érintettek, a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók és az Életjel önkéntes tűzoltó egyesület önkéntesei vonultak ki, akik együttes erővel két vízsugárral állították meg a tűz továbbterjedését, majd oltották el azt. Az oltást követően a tűzoltók átvizsgálták a padlásteret és a födémet, majd kiszellőztették a füsttel megtelt főépületet. Budapesten a Magyar Mobilitási Klub és az Autóklub központjában rendezték meg a Kia Mester két keréken országos döntőt, ahol vármegyénket két fiatal versenyző képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek Kressz elméleti tudásukról, valamint kerékpáros ügyességükről is számot kellett adniuk egy speciálisan kialakított pályán. Vármegyén képviseletében Balog Emma a lányok mezőnyében a 13. helyen végzett Szilágyi Imre a fiúk versenyében a 9. helyezést szerezte meg, a csapatversenyben Jászlegyunszolnok a 10. helyen zárt. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Figyelem, Jászberi! Újra Parnograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Parnograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
5: Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt! Június 11-én 21 órától hatalmas csata várható, Mexikó csap össze Dél-Afrikával. Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Kellemes koranyári idő várható. Szigorították a köztéri plakátok kihelyezésének szabályait. Egy magyar bobtél lett a világ legszebb kutyája. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Október 15-ig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken belül csak az utcabútorokon vagy tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek reklámplakátok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy az ellenzéki pártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenően vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat, és nem támogatják a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását sem. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját az év végéig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy amikor leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamat. Most ez majdnem 10%. Hozzátette, hogy a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek között a fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, a Heimpál gyermekkórházat, valamint a miskolci, a győri és a kaposvári központi intézményeket is. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helységben van megfelelő fűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtél lett. A négylábú csaknem 60 ország kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövidszőrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet zápor-zivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Elérkezett a várva várt pillanat, ma este magyar idő szerint 21 órakor a Mexikó-Dél-Afrika találkozóval hivatalosan is kezdetét veszi a 23. labdarúgó világbajnokság. Sporttörténelmi tornának nézünk elébe, hiszen először fordul elő a világbajnokságok történetében, hogy három ország, Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok közösen ad otthont a küzdelmeknek, a mezőnyt pedig 48 nemzet válogatottjára bővítették. A 39 napos szupertorna összesen 104 mérkőzést kínál, ami minden eddigi rekordot megdönt. A szakértők szerint a végső győzelemre a 2024-es Európa-bajnok Spanyolország és a legutóbbi két világbajnokság döntőse Franciaország a legesélyesebb, de nem csak a trófeáért folyik majd a küzdelem, ez a VB1-ben egy korszak lezárása is. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric és Manuel Neuer valószínűleg utoljára lép pályára a világbajnokságon. Így a nézők egy egész futballgeneráció búcsújának lehetnek szemtanúi. A FIFA pedig minden eddiginél nagyobb, 871 millió dolláros összdíjazásra ösztönzi a csapatokat, a döntőt pedig július 19-én rendezik New Yorkban, bár a magyar válogatott ezúttal sajnos nem jutott ki a tornára, a futballrajongók számára az elkövetkező bő egy hónap felejthetetlen élményeket ígér, tartsanak velünk a világbajnokság ide alatt is, hiszen minden nap hozzuk majd a legfrissebb információkat a tornáról.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Gyanútlanul hívtak fel egy 93 éves karcagi asszonyt a vezetékes telefonján. A vonal túlsó felén az ismeretlen közölte, hogy letartóztatták az unokáját, kábítószert és fegyvert találtak nála, azonban óvadékért cserébe elengedik. Megkérte a nőt, hogy az otthon található pénzét és értékeit tegye bele egy zsákba, majd rakja ki a postaládára, és valaki menni fog érte. Közben végig szóval tartották, hogy másnak ne tudjon telefonálni. Az idős asszony 2,5 millió forintját és ugyanennyi értékű arany ékszerét tette ki a kerítéshez, mely pár perc múlva már el is tűnt. Miután rájött, hogy becsapták, értesítette a rendőrséget. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók széleskörű adatgyűjtést végeztek és azonosították a férfit. A 25 éves román állampolgárt csalásbüntet miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Megállapodás kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi elbocsájtott munkavállalók támogatását célzó programról. Ezzel párhuzamosan a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét. A megállapodás előzménye, hogy az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, és amely közel 600 munkatársat érint. A termelés várhatóan 2026 év végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027. júniusáig. Köncöl Zoltán, az Electrolux Magyarország HR vezetője elmondta, az üzemi tanáccsal elért megállapodás egy átfogó támogatási keretrendszert biztosít munkatársaik számára, amely pénzügyi és szociális elemeket egyaránt tartalmaz. Külön figyelmet fordítottak a nyugdíjhoz közel álló dolgozók helyzetére, hogy számukra célzott és valódi segítséget nyújthassanak. A megállapodás részeként a vállalat elindítja a gondoskodó elbocsátás programot, amely több kulcs területre fókuszálva segíti a munkatársak mielőbbi elhelyezkedését. Információs fórumok, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési technikák tréning, vállalati állásbörze és képzési támogatás. Része a megállapodásnak a Munkából munkába program is. A vállalat többek között képzési támogatást is biztosít a munkavállalói számára. Az alkalmazottak által szabadon választott átképzési programokhoz a vállalat utófinanszírozott támogatást nyújt. Emellett az Electrolux a folyamat kezdete óta szorosan együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával az adminisztratív folyamatok gördülékeny menete érdekében, tájékoztatott Köncöl Zoltán, a vállalat HR vezetője. Életveszélyes helyzet alakult ki az M4-es autóúton Kecskemét és Kunszentmárton között. A napokban egy idős nő személygépkocsijával Kecskemétnél hajtott fel az autóútra, csak mindezt a rossz oldalon tette, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A vele szemből érkező járművezetők folyamatosan villogással próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre. Azonban a sofőr nem értette a jelzéseket, és tovább haladt. Békés Csabára akart eljutni, azonban közel 40 km megtétele után a jármű műszaki meghibásodása megállította. Időközben riasztották a rendőröket, akik a cserkeszőlői lehajtó közelében a leállósában találták meg az autót. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri Színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
3: Figyelem, időpontváltozás. Egészségügyi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett Jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os Jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Kellemes koranyári idő várható. Felülvizsgálja a kormány a Mohácsi-Duna híd beruházást. Nyit a könyvhét, országszerte irodalmi és zenei programok várják a közönséget. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi-Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják, és ahol lehet, módosítanak az eltúlzott kapacitású beruházáson, azzal, hogy torzót nem hagynak, tehát a hidat megépítik. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsy György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadságmegváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével, valamint gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Ilyen Balatonfüred, Győr, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza és Szeged is. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Újabb korszerű alacsony padlós kapvillamos állt forgalomba Budapesten, tovább növelve az akadálymentes járművek számát a fővárosban. A BKK közölte, hogy az 51 darabos flotta folyamatosan érkező új szerelvényei, a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalokon állnak forgalomba. A teljes körű bővítéshez pedig uniós forrásból tervezett infrastruktúra fejlesztések is szükségesek. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődtek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
3: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
4: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
5: Június 18-a és 21-e között Alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, Alattyán, focipálya.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Csütörtök reggel érkezett a hívás a tűzoltókhoz, a bejelentés szerint Zagyvarékason kigyulladt egy lakóházhoz tartozó melléképület. A Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatásából kiderült, hogy a lángok mintegy 20 négyzetméternyi területet érintettek, a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók és az Életjel önkéntes tűzoltó egyesület önkéntesei vonultak ki, akik együttes erővel két vízsugárral állították meg a tűz továbbterjedését, majd oltották el azt. Követően a tűzoltók átvizsgálták a padlásteret és a födémet, majd kiszellőztették a füsttel megtelt főépületet. Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője a Sándor Palotában, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként lett tagja a kormánynak. Mint Halmai Ferenc fogalmazott, megtiszteltetés számára a kinevezés és a belévetett bizalom. A rábízott feladatokat felelősséggel, elkötelezetten és a közszolgálatának szellemében kívánja ellátni. Hangsúlyozta, munkáját Magyarország biztonsága, a jogrend erősítése és az állampolgárok szolgálata vezérli. Halmai Ferenc rádiónknak korábban elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata a belügyminisztériumban.
9: A parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részek fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
8: Halmai Ferenc rádiónknak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
9: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választó polgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kér tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
8: Budapesten a Magyar Mobilitási Klub és az Autóklub központjában rendezték meg a Kia Mester kétkeréken országos döntőt, ahol vármegyénket két fiatal versenyző képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek Kressz elméleti tudásukról, valamint kerékpáros ügyességükről is számot kellett adniuk egy speciálisan kialakított pályán. Vármegyén képviseletében Balog Emma a lányok mezőnyében a 13. helyen végzett, Szilágy Imre a fiúk versenyében a 9. helyezést szerezte meg, a csapatversenyben Jász Nagykun Szolnok a 10. helyen zárt. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Kellemes koranyári idő várható. Klímafelújítási programot kezd a kormány a kórházakban. Megnyitotta az ünnepi könyvhét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják, és ahol lehet módosítanak az eltúlzott kapacitású beruházáson, azzal, hogy torzót nem hagynak, tehát a hidat megépítik. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helyiségben van megfelelő hűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök szerint tisztázni kell, hogy az alkotmánymódosítása szolgálhat-e egyedi helyzetek rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, sokat tesz a köztársasági elnök saját pozíciója védelmében, de soha nem szólalt fel például a gyermekbántalmazások vagy a jogállam rombolása miatt. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be, és azt legutóbb az év végéig hosszabbították meg. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Szombaton lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható június 20-áig. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után holnap napközben 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, időpontváltozás. Egészségi okok miatt megváltozik Deák B. Gyula június 12-ére tervezett Jászberényi koncertjének az időpontja. A Rossz Vér turné 2026-os Jászberényi állomását egy későbbi időpontban rendezik, az új időpont szeptember 11-e lesz. Az őszi időpontra már megváltott jegyek természetesen érvényesek maradnak. Bill ezúton is köszöni az önök megértését és támogatását, és ahogy a legendás zenész üzente, a blues megvár, és mi is megvárjuk egymást. A Rossz Vér turné új időpontja tehát szeptember 11-e.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Átfogó támogatási programot indít a jászberényi munkavállalók számára az Electrolux. Őrizetben az unokázó csaló. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Megállapodás kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi elbocsájtott munkavállalók támogatását célzó programról. Ezzel párhuzamosan a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét. A megállapodás előzménye, hogy az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, és amely közel 600 munkatársat érint. A termelés várhatóan 2026 év végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027. júniusáig. Köncöl Zoltán, az Electrolux Magyarország HR vezetője elmondta, az üzemi tanáccsal elért megállapodás egy átfogó támogatási keretrendszert biztosít munkatársaik számára, amely pénzügyi és szociális elemeket egyaránt tartalmaz. Külön figyelmet fordítottak a nyugdíjhoz közel álló dolgozók helyzetére, hogy számukra célzott és valódi segítséget nyújthassanak. A megállapodás részeként a vállalat elindítja a gondoskodó elbocsátás programot, amely több kulcs területre fókuszálva segíti a munkatársak mielőbbi elhelyezkedését. Információs fórumok, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési technikák tréning, vállalati állásbörze és képzési támogatás. Része a megállapodásnak a Munkából Munkába program is. A vállalat többek között képzési támogatást is biztosít a munkavállalói számára. Az alkalmazottak által szabadon választott átképzési programokhoz a vállalat utófinanszírozott támogatást nyújt. Emellett az Electrolux a folyamat kezdete óta szorosan együttműködik a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával az adminisztratív folyamatok gördülékeny menete érdekében, tájékoztatott Köncöl Zoltán, a vállalat HR vezetője. Gyanútlanul hívtak fel egy 93 éves karcagi asszonyt a vezetékes telefonján. A vonal túlsó felén az ismeretlen közölte, hogy letartóztatták az unokáját, kábítószert és fegyvert találtak nála, azonban óvadékért cserébe elengedik. Megkérte a nőt, hogy az otthon található pénzét és értékeit tegye bele egy zsákba, majd rakja ki a postaládára, és valaki menni fog érte. Közben végig szóval tartották, hogy másnak ne tudjon telefonálni. Az idős asszony 2,5 millió forintját és ugyanennyi értékű arany ékszerét tette ki a kerítéshez, mely pár perc múlva már el is tűnt. Miután rájött, hogy becsapták, értesítette a rendőrséget. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei nyomozók széleskörű adatgyűjtést végeztek és azonosították a férfit. A 25 éves román állampolgárt csalásbüntet miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Életveszélyes helyzet alakult ki az M4-es autóúton Kecskemét és Kunszentmárton között. A napokban egy idős nő személygépkocsijával Kecskemétnél hajtott fel az autóútra, csak mindezt a rossz oldalon tette, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A vele szemből érkező járművezetők folyamatosan villogással próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre. Azonban a sofőr nem értette a jelzéseket, és tovább haladt. Békés Csabára akart eljutni, azonban közel 40 km megtétele után a jármű műszaki meghibásodása megállította. Időközben riasztották a rendőröket, akik a cserkeszőlői lehajtó közelében a leállósában találták meg az autót. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Jelseg rádiója, a Trio FM. A következő napok igencsak sűrűek lesznek, ami a programokat illeti térségünkben. Már is jön néhány ajánlat. Holnap június 12-én pénteken kettős választásra állítjuk hallgatóinkat. Aki inkább a csendesebb kulturális kikapcsolódást keresi, annak 17 órára a Jász Múzeumban lesz a helye, ahol a régészet napját ünneplik. Két nagyon érdekes előadást is meghallgathatnak, Dávid Áron, Hegyesi Viktor és Teuer István a Jász Fényszer új barátok tavarejtéjét tárják fel, majd Gulyás András Zoltán és Hegyesi Viktor beszél a Jászság közösségi régészetéről. A belépés természetesen díjtalan, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt, tehát holnap, június 12-én pénteken 17 órára a Jászberényi Jász Múzeumban. Aztán, ha valaki inkább mozogna, annak estére Jászberényben a Műfűves pályán lesz a helye. Ott rendezik meg ugyanis a mozgás éjszakáját 18 óra és éjfél között. Ez egy hatalmas ingyenes sportünnep, 25 egyesület hoz el 30 sportágat, a 6-10 éveseknek pedig külön mini exatlon pályával készülnek. A programsorozat sűrű, 18:45-kor ködös bevelgítés lesz, este 7-kor startol a Colorrun, este 8-kor kerékpározás, fél 9-től pedig egy látványos kamionhúzó bemutatót láthatnak. Este 10-kor jön majd az asszonycipelő verseny, DJ Nagy Kriszt pedig egész este zenél, éjfélig minden órában sorsolnak értékes nyereményeket is. Úgyhogy egy igazán tartalmas kikapcsolódási lehetőség vár mindenkire. Holnap este Jászberényben a Műfűves pályán 18 órától a mozgás éjszakáján. Néhány fontos információ a mozgás éjszakájához kapcsolatosan: a részvételhez regisztráció szükséges, amit megtehetnek a mozgáséjszakája.hu weboldalon, ahol ki kell választaniuk Jászberényt. Pontos, hogy a Sportpálya utca, a Rákóczi út és a Liget utca közötti szakaszon délután 5:30-tól éjfélig lezárásra kerül, ezért kérik, hogy gyalog vagy kerékpárral érkezzenek a helyszínre. A bicikliket a helyszíni tárolókban vagy a kis Műfűves pálya melletti Zagyvapart utcában tudják biztonságban elhelyezni. Szombaton, június 13-án pedig Jászafeltén sportnapot rendeznek, itt igazán családias lesz a hangulat, a Műfűves focikupától kezdve az akadályfutáson és erőemelésen át a horgász versenyig lesz minden. A gyerekeknek arcfestéssel, ugrálóvárral, kreszkvízzel és célbalövéssel készülnek, de lesz harcművészeti bemutató és egészségügyi sátor is. Egészséges ételek kóstolója is várja azokat, akik megéheznek majd a sok mozgástól. S hogy a hónap végére is jusson program, június 26-án pénteken este 8-tól Szent Iván éjszakája Jászfény szalon a tájházban. Ez egy igazi hangulatos nyáresti program, lesz zene, finomságok, és a gyerekeknek külön foglalkozásokkal készülnek a szervezők, és persze a bátraknak a hagyományos tűzugrás sem maradhat el. Az elmúlt percekben szemezgettünk itt a Trio FM-en a következő napok, hetek program kínálatából. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, bármelyik rendezvényre is essen a választásuk.
0: Ez tisztán szórakozás volt.
2: Trio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Rangos filmes díjat kapott Túróci Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő, emlékeztetett. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, hogy az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. A kórházak hűtése és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A szombati programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kulturális intézmények átvilágítását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Túróci Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Jásság rádiója, a Trió FM. A következő napok igencsak sűrűek lesznek, ami a programokat illeti térségünkben. Már is jön néhány ajánlat. Holnap június 12-én pénteken kettős választásra állítjuk hallgatóinkat. Aki inkább a csendesebb kulturális kikapcsolódást keresi, annak 17 órára a Jász Múzeumban lesz a helye, ahol a régészet napját ünneplik. Két nagyon érdekes előadást is meghallgathatnak, Dávid Áron, Hegyesi Viktor és Teuer István a Jász Fényszarúi Barátok tavarejtéjét tárják fel, majd Gulyás András Zoltán és Hegyesi Viktor beszél a Jászság közösségi régészetéről. A belépés természetesen díjtalan, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt, tehát holnap, június 12-én pénteken 17 órára a Jászberényi Jász Múzeumba. Aztán, ha valaki inkább mozogna, annak estére Jászberényben a műfűves pályán lesz a helye. Ott rendezik meg ugyanis a mozgás éjszakáját 18 óra és éjfél között, ez egy hatalmas ingyenes sportünnep, 25 egyesület hoz el 30 sportágat, a 6-10 éveseknek pedig külön mini exatlon pályával készülnek. A programsorozat sűrű, 18:45-kor ködös bevelgítés lesz, este 7-kor startol a Colorrun, este 8-kor kerékpározás, fél 9-től pedig egy látványos kamionhúzó bemutatót láthatnak. Este 10-kor jön majd az asszonycipelő verseny, DJ Nagy Kriszt pedig egész este zenél, éjfélig minden órában sorsolnak értékes nyereményeket is. Úgyhogy egy igazán tartalmas kikapcsolódási lehetőség vár mindenkire. Holnap este Jászberényben a műfűves pályán 18 órától a mozgás éjszakáján. Néhány fontos információ a mozgás éjszakájához kapcsolatosan: a részvételhez regisztráció szükséges, amit megtehetnek a mozgásészakája.hu weboldalon, ahol ki kell választaniuk Jászberényt. Fontos, hogy a Sportpálya utca, a Rákóczi út és a Liget utca közötti szakaszon délután 5:30-tól éjfélig lezárásra kerül, ezért kérik, hogy gyalog vagy kerékpárral érkezzenek a helyszínre. A bicikliket a helyszíni tárolókban, vagy a kis műfűes pálya melletti Zagyvapart utcában tudják biztonságban elhelyezni. Szombaton, június 13-án pedig Jászafeltén sportnapot rendeznek, itt igazán családias lesz a hangulat, a műfűves focikupától kezdve az akadályfutáson és erőemelésen át a horgász versenyig lesz minden. A gyerekeknek arcfestéssel, ugrálóvárral, kreszkivízzel és célbalövéssel készülnek, de lesz harcművészeti bemutató és egészségügyi sátor is. Egészséges ételek kóstolója is várja azokat, akik megéheznek majd a sok mozgástól. És hogy a hónap végére is jusson program, június 26-án pénteken este 8-tól Szent Iván éjszakája Jászfényszarún a Tájházban. Ez egy igazi hangulatos nyáresti program, lesz zene, finomságok, és a gyerekeknek külön foglalkozásokkal készülnek a szervezők, és persze a bátraknak a hagyományos tűzugrás sem maradhat el. Az elmúlt percekben szemezgettünk itt a Trió FM-en a következő napok, hetek program kínálatából. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, bármelyik rendezvényre is essen a választásuk.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője. Jól szerepeltek a jászkunsági gyerekek az országos közlekedésbiztonsági versenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője a Sándor Palotában, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként lett tagja a kormánynak. Mint Halmai Ferenc fogalmazott, megtiszteltetés számára a kinevezés és a belé vetett bizalom. A rábízott feladatokat felelősséggel, elkötelezetten és a közszolgálatának szellemében kívánja ellátni. Hangsúlyozta, munkáját Magyarország biztonsága, a jogrend erősítése és az állampolgárok szolgálata vezérli. Halmai Ferenc rádiónak korábban elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata a belügyminisztériumban.
2: A parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részek fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
1: Halmai Ferenc rádiónak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
2: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó. És természetesen nyilván a választó polgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
1: Csütörtök reggel érkezett a hívás a tűzoltókhoz, a bejelentés szerint Zagyvarékason kigyulladt egy lakóházhoz tartozó melléképület. A Jászhegykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatásából kiderült, hogy a lángok mintegy 20 négyzetméternyi területet érintettek, a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók és az Életjel önkéntes tűzoltó egyesület önkéntesei vonultak ki, akik együttes erővel két vízsugárral állították meg a tűz továbbterjedését, majd oltották el azt. Az követően a tűzoltók átvizsgálták a padlásteret és a födémet, majd kiszellőztették a füsttel megtelt főépületet. Budapesten a Magyar Mobilitási Klub és az Autóklub központjában rendezték meg a Kia Mester két keréken országos döntőt, ahol vármegyénket két fiatal versenyző képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek Kressz elméleti tudásukról, valamint kerékpáros ügyességükről is számot kellett adniuk egy speciálisan kialakított pályán. Vármegyén képviseletében Balog Emma a lányok mezőnyében a 13. helyen végzett Szilágyi Imre a fiúk versenyében a 9. helyezést szerezte meg, a csapatverseny Jász-Nagykun-Szolnok a 10. helyen zárt. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Yes. Ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Gyanútlanul hívtak fel egy 93 éves karcagi asszonyt a vezetékes telefonján. A vonal túlsó felén az ismeretlen közölte, hogy letartóztatták az unokáját, kábítószert és fegyvert találtak nála, azonban óvadékért cserébe elengedik. Megkérte a nőt, hogy az otthon található pénzét és értékeit tegye bele egy zsákba, majd rakja ki a postaládára, és valaki menni fog érte. Közben végig szóval tartották, hogy másnak ne tudjon telefonálni. Az idős asszony 2,5 millió forintját és ugyanennyi értékű arany ékszerét tette ki a kerítéshez, mely pár perc múlva már el is tűnt. Miután rájött, hogy becsapták, értesítette a rendőrséget. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók széleskörű adatgyűjtést végeztek és azonosították a férfit. A 25 éves román állampolgárt csalásbüntet miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Megállapodás kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a Jászberényi elbocsájtott munkavállalók támogatását célzó programról. Ezzel párhuzamosan a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét. A megállapodás előzménye, hogy az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést Jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, és amely közel 600 munkatársat érint. A termelés várhatóan 2026 év végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027. júniusáig. Köncöl Zoltán, az Electrolux Magyarország HR vezetője elmondta, az üzemi tanáccsal elért megállapodás egy átfogó támogatási keretrendszert biztosít munkatársaik számára, amely pénzügyi és szociális elemeket egyaránt tartalmaz. Külön figyelmet fordítottak a nyugdíjhoz közel álló dolgozók helyzetére, hogy számukra célzott és valódi segítséget nyújthassanak. A megállapodás részeként a vállalat elindítja a gondoskodó elbocsátás programot, amely több kulcs területre fókuszálva segíti a munkatársak mielőbbi elhelyezkedését. Információs fórumok, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési technikák tréning, vállalati állásbörze és képzési támogatás. Része a megállapodásnak a Munkából munkába program is. A vállalat többek között képzési támogatást is biztosít a munkavállalói számára. Az alkalmazottak által szabadon választott átképzési programokhoz a vállalat utófinanszírozott támogatást nyújt. Emellett az Electrolux a folyamat kezdete óta szorosan együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával, az adminisztratív folyamatok gördülékeny menete érdekében tájékoztatott Köncöl Zoltán, a vállalat HR vezetője. Életveszélyes helyzet alakult ki az M4-es autóúton Kecskemét és Kunszentmárton között. A napokban egy idős nő személygépkocsijával Kecskemétnél hajtott fel az autóútra, csak mindezt a rossz oldalon tette, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A vele szemből érkező járművezetők folyamatosan villogással próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre. Azonban a sofőr nem értette a jelzéseket és tovább haladt. Békés Csabára akart eljutni, azonban közel 40 km megtétele után a jármű műszaki meghibásodása megállította. Időközben riasztották a rendőröket, akik a cserkeszőlői lehajtó közelében a leállósában találták meg az autót. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Csökkentik az önkormányzatok szolidaritási adó.

0: Ujját. Kitiltják az óriás plakátokat a városokból. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállal gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a településvezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, valamint egy új térben, Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyermek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltóegység érkezett és traumacsoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják Hollandiában. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné királyéva. Csütörtök reggel érkezett a hívás a tűzoltókhoz, a bejelentés szerint Zagyvarékason kigyulladt egy lakóházhoz tartozó melléképület. A Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatásából kiderült, hogy a lángok mintegy 20 négyzetméternyi területet érintettek, a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók és az Életjel önkéntes tűzoltó egyesület önkéntesei vonultak ki, akik együttes erővel két vízsugárral állították meg a tűz továbbterjedését, majd oltották el azt. Az oltást követően a tűzoltók átvizsgálták a padlásteret és a födémet, majd kiszellőztették a füsttel megtelt főépületet. Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője a Sándor Palotában, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként lett tagja a kormánynak. Mint Halmai Ferenc fogalmazott, megtiszteltetés számára a kinevezés és a belé vetett bizalom. A rábízott feladatokat felelősséggel, elkötelezetten és a közszolgálatának szellemében kívánja ellátni. Hangsúlyozta, munkáját Magyarország biztonsága, a jogrend erősítése és az állampolgárok szolgálata vezérli. Halmai Ferenc rádiónknak korábban elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata a belügyminisztériumban.
3: A parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részek fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
2: Halmai Ferenc rádiónak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
3: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választópolgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
2: Budapesten a Magyar Mobilitási Klub és az Autóklub központjában rendezték meg a Kia Mester két keréken országos döntőt, ahol vármegyénket két fiatal versenyző képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek Kressz elméleti tudásukról, valamint kerékpáros ügyességükről is számot kellett adniuk egy speciálisan kialakított pályán. Vármegyén képviseletében Balogh Emma a lányok mezőnyében a 13. helyen végzett Szilágyi Imre a fiúk versenyében a 9. helyezést szerezte meg, a csapatversenyben Jászhegykunszolnok a 10. helyen zárt. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Rangos filmes díjat kapott Túróci Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő, emlékeztetett. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, hogy az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi-Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. A kórházak hűtése és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A szombati programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kulturális intézmények átvilágítását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Túróci Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Átfogó támogatási programot indít a jászberényi munkavállalók számára az Electrolux. Őrizetben az unokázó csaló. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Megállapodás kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi elbocsájtott munkavállalók támogatását célzó programról. Ezzel párhuzamosan a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét. A megállapodás előzménye, hogy az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, és amely közel 600 munkatársat érint. A termelés várhatóan 2026 év végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027. júniusáig. Köncöl Zoltán, az Electrolux Magyarország HR vezetője elmondta, az üzemi tanáccsal elért megállapodás egy átfogó támogatási keretrendszert biztosít munkatársaik számára, amely pénzügyi és szociális elemeket egyaránt tartalmaz. Külön figyelmet fordítottak a nyugdíjhoz közel álló dolgozók helyzetére, hogy számukra célzott és valódi segítséget nyújthassanak. A megállapodás részeként a vállalat elindítja a gondoskodó elbocsátás programot, amely több kulcs területre fókuszálva segíti a munkatársak mielőbbi elhelyezkedését. Információs fórumok, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési technikák tréning, vállalati állásbörze és képzési támogatás. Része a megállapodásnak a Munkából munkába program is. A vállalat többek között képzési támogatást is biztosít a munkavállalói számára. Az alkalmazottak által szabadon választott átképzési programokhoz a vállalat utófinanszírozott támogatást nyújt. Emellett az Electrolux a folyamat kezdete óta szorosan együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával az adminisztratív folyamatok gördülékeny menete érdekében, tájékoztatott Köncöl Zoltán, a vállalat HR vezetője. Gyanútlanul hívtak fel egy 93 éves karcagi asszonyt a vezetékes telefonján. A vonal túlsó felén az ismeretlen közölte, hogy letartóztatták az unokáját, kábítószert és fegyvert találtak nála, azonban óvadékért cserébe elengedik. Megkérte a nőt, hogy az otthon található pénzét és értékeit tegye bele egy zsákba, majd rakja ki a postaládára, és valaki menni fog érte. Közben végig szóval tartották, hogy másnak ne tudjon telefonálni. Az idős asszony 2,5 millió forintját és ugyanennyi értékű arany ékszerét tette ki a kerítéshez, mely pár perc múlva már el is tűnt. Miután rájött, hogy becsapták, értesítette a rendőrséget. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók széleskörű adatgyűjtést végeztek és azonosították a férfit. A 25 éves román állampolgárt csalásbüntet miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Életveszélyes helyzet alakult ki az M4-es autóúton Kecskemét és Kunszentmárton között. A napokban egy idős nő személygépkocsijával Kecskemétnél hajtott fel az autóútra, csak mindezt a rossz oldalon tette, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A vele szemből érkező járművezetők folyamatosan villogással próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre. Azonban a sofőr nem értette a jelzéseket és tovább haladt. Békés Csabára akart eljutni, azonban közel 40 kilométer megtétele után a jármű műszaki meghibásodása megállította. Időközben riasztották a rendőröket, akik a cserkeszőlői lehajtó közelében a leállósában találták meg az autót. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváróhitel moratóriumát a kormány. Magyar kutyát díjaztak egy világversenyen. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Meghosszabbítja a babaváróhitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő. Emlékeztetett, hogy a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, hogy az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönnél alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szeptember végéig meghosszabbította a kormány a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória közölte, hogy azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Túróci Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan, a díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be, és azt legutóbb az év végéig hosszabbították meg. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is. Magyar siker született a bolonyai kutya kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtail lett. A négy lábú csaknem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövid szőrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. Sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatarra, szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: vihar a szárnya.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője. Jól szerepeltek a jászkunsági gyerekek az országos közlekedésbiztonsági versenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője a Sándor Palotában, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként lett tagja a kormánynak. Mint Halmai Ferenc fogalmazott, megtiszteltetés számára a kinevezés és a belé vetett bizalom. A rábízott feladatokat felelősséggel, elkötelezetten és a közszolgálatának szellemében kívánja ellátni. Hangsúlyozta, munkáját Magyarország biztonsága, a jogrend erősítése és az állampolgárok szolgálata vezérli. Halmai Ferenc rádiónknak korábban elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata a belügyminisztériumban.
4: A parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részik fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az ennyi.
3: Halmai Ferenc rádiónak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
4: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választópolgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kér tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
3: Csütörtök reggel érkezett a hívás a tűzoltókhoz, a bejelentés szerint Zagyvarékason kigyulladt egy lakóházhoz tartozó melléképület. A Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatásából kiderült, hogy a lángok mintegy 20 négyzetméternyi területet érintettek, a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók és az Életjel önkéntes tűzoltó egyesület önkéntesei vonultak ki, akik együttes erővel két vízsugárral állították meg a tűz továbbterjedését, majd oltották el azt. Az oltást követően a tűzoltók átvizsgálták a padlásteret és a födémet, majd kiszellőztették a füsttel megtelt főépületet. Budapesten a Magyar Mobilitási Klub és az Autóklub központjában rendezték meg a Kia Mester két keréken országos döntőt, ahol vármegyénket két fiatal versenyző képviselte. A megmérettetés során a résztvevőknek Kressz elméleti tudásukról, valamint kerékpáros ügyességükről is számot kellett adniuk egy speciálisan kialakított pályán. Vármegyén képviseletében Balog Emma a lányok mezőnyében a 13. helyen végzett Szilágyi Imre a fiúk versenyében a 9. helyezést szerezte meg, a csapatversenyben Jász Nagykun Szolnok a 10. helyen zárt. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhők mellett. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Csökkentik az önkormányzatok szolidaritási adóját. Kitiltják az óriás plakát.

0: riportokat a városokból. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a településvezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyezik az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, valamint egy új térben, Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyermek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltóegység érkezett, és traumacsoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják Hollandiában. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Rangos filmes díjat kapott Túróci Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő, emlékeztetett. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, hogy az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. A kórházak hűtése és légtek

0: Technikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A szombati programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kulturális intézmények átvilágítását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Túróczi Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Magyarország. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Csökkentik az önkormányzatok szolidaritási adóját. Kitiltják az óriás plakátokat a városokból. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállal gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a településvezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyezik az óriás plakátokat.

0: plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, valamint egy új térben, Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyermek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltóegység érkezett és traumacsoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják Hollandiában. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Rádió FM. Mellette szól.